0: A női nemi szervek megcsonkítása. Már a puszta említésébe is beleborzong az ember, mégsem csak horrorfilmekben találkozni ezzel a barbár szokással. Nem is gondolnánk, mennyire valós és gyakori, még itt, Európában is. A pontos statisztikai adatok ugyan nem ismertek, az UNICEF becslése szerint a világ 31 országában legkevesebb 200 millió lány és asszony már átesett az eljáráson. És ha nem teszünk semmit, évről évre közel 4 millió lányra vár ugyanez a sors.
1: Ön a Lépjünk szintet a minőségi jogalkotásért című műsorunkat hallgatja. Ebben az adásunkban a női nemi

0: társi vagy társadalmi okokra hivatkozva. Az áldozatok általában 15 év alatti fiatal serdülő lányok. A csonkítás nem meglepően súlyos, közvetlen és tartós testi-lelki egészségkárosodást okoz. Ráadásul semmi nemű kedvező élettani hatása nincs. Afrikában a leggyakoribb, de a Közel-Keleten és Ázsiában sem ismeretlen. Senki ne gondolja azonban, hogy Európában egyáltalán nem fordulhat elő, mert a tagországok közül legalább 16-ban találni áldozatokat, illetve potenciális áldozatokat. Sajnos azonban nincs hivatalos kimutatás az európai esetekről.
1: Amit biztosan tudunk, hogy milliók vannak még mindig veszélyben. Az elmúlt 3 évtizedben ugyan valamelyest javult az összkép, vannak olyan országok, amelyekben továbbra is változatlan a helyzet, így eléggé egyenetlen a csökkenés üteme. Az ENSZ káros gyakorlatnak minősítette a női nemi szervek megcsonkítását, és 2030-ra teljes felszámolását tűzte ki célul. Hogy felhívja a problémára a figyelmet, február 6-át kijelölte a női nemi szervek megcsonkításával szembeni zéró tolerancia nemzetközi napjának. Az ENSZ mellett az Európa Tanács is beszállt a küzdelembe. 2017-ben elfogadta az isztambuli egyezményt, hogy megelőzze és visszaszorítsa a nőkkel szembeni erőszakot. Ez az első nemzetközi megállapodás, amely elismerte, hogy a női nemi szervek megcsonkítása Európában is jelen van. Konkrét kötelezettségeket támaszt a gyakorlat megelőzése és megfékezése terén, és támogatást nyújt az áldozatoknak. Az egyezmény végül 2023. október 1-én lépett hatályba.
0: De nézzük csak meg közelebbről, milyen eredményeket ért el eddig az Európai Unió a jogalkotásban és a szabályozásban, illetve milyen lépéseket tervez a jövőre nézve. A női nemi szervek megcsonkítása senkiben nem hagy kétséget afelől, hogy pontosan miről is van szó. Kimeríti a gyermekbántalmazás és a nemi alapú erőszak fogalmát, amelyek ellen minden erejével küzd az Európai Unió. Sárba Tibor egy sor alapvető emberi jogot, köztük az egészséghez való jogot, a kínzástól és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódtól vagy büntetéstől való mentesség jogát, valamint az élethez való jogot is, amikor a beavatkozás valakinek az életébe kerül. Ezeket az alapvető jogokat az Európai Unió alapjogi kártája is rögzíti. Ha pedig a bevándorlást is behozzuk a képbe, akkor válik igazán ellenőrizhetetlenné és követhetetlenné ez a káros gyakorlat. A csonkítást hagyományosan végző országokból évente mintegy 20 000 lány és asszony kér menedéket az Európai Unióban. Közel 1000 menedékkérelem közvetlenül a női nemi szervek megcsonkításával függ össze. Számuk 2008 óta folyamatosan nő. Az áldozatok kiszolgáltatottságára való tekintettel a befogadási feltételekről szóló irányelv különösen veszélyeztetettként tartja számon az ilyen menedékkérőket.
1: Nagyon fontos, hogy senkiből ne legyen áldozat. Ám mi van azokkal, akik már kénytelenek együtt élni a csonkítás következményeivel? Az Európai Uniónak ugyan nincs a kezében kötelező erejű jogi eszköz a nők erőszak elleni védelméhez, több területen vannak azért támogató mechanizmusok. A bűncselekmények áldozatainak jogairól szóló irányelv például jogi kötelezettséget formál az erőszak, és így a csonkítás áldozatainak megsegítéséből. Csak úgy lehet felszámolni végérvényesen ezt a gyakorlatot, ha az érintett közösségeken belül sikerül tartósan megváltoztatni a kulturális szokásokat. Az Európai Unió minden szakpolitikai területen érvényre juttatja a női nemi szervek megcsonkításának tilalmát. Konkrét lépéseket viszont maguknak a tagállamoknak kell tenniük, amikor sürgős intézkedésekre van szükség. Nekik kell bíróság elé állítani a bűnelkövetőket. A nemzeti törvények értelmében a női nemi szervek megcsonkítása ma már a tagállamok mindegyikében bűncselekménynek vagy szándékos testisértésnek számít, és így büntethető. A gyakorlat természetéből adódóan azonban csak rendkívül kevés esetben jutnak el vádemelésig. Az Európai Parlament 2001 óta sürgeti a bűnelkövetők büntetőjogi felelősségre vonását.

0: Mára ennek meg is van a foganatja. Az Európai Unió kiemelten támogatja a tagállami bűnöldöző hatóságok ez irányú munkáját.
1: Az Európai Parlament többek között a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság munkája révén folyamatosan napirenden tartja ezt a súlyos problémát a nemzetközi fórumokon. Csak akkor sikerülhet 2030-ra teljesen felszámolni ezt a gyakorlatot, ha mindhárom téren, a megelőzésben, a védelemben és a szankcionálásban is előbbre tudunk lépni. Rengeteg még a teendő, de egy dolog biztos, a női nemi szervek megcsonkítása teljességgel elfogadhatatlan.
0: Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a European Radio weboldalán.

0: Franciaország és Németország aláírta az Elizé szerződésként ismert barátsági szerződést. A két ország egy évszázadnyi szembenállása után igazi mérföldkő volt ez a paktum, és jól szemléltette Adenauer politikai stratégiáját és Németország Európán belüli szeretével kapcsolatos elképzeléseit. Adenauernek, aki a francia-német megbékélés egyik fő kezdeményezője és az egység szószólója volt, a háború utáni időszakban saját országa kettészakadásával kellett szembenéznie. Ráadásul a berlini falat 1961-ben mindössze néhány héttel a szövetségi választások előtt húzták fel. Ám a fal építését övező politikai hangulat sem akadályozta meg Adenauert abban, hogy a szövetségi választásokon a Kereszténydemokrata Unió és a Kereszténszociális Unió közös parlamenti frakciója, valamint a Szabaddemokrata Párt alkotta koalíciós kormány vezetőjeként negyedik alkalommal is learassa a győzelmet. Egy politikai megállapodás értelmében a kancellári tisztséget csak a jogalkotási ciklus feléig töltötte be, 1963-ban lemondott. 1966-ban, 90 évesen pedig lemondott a CDU szövetségi elnöki posztjáról is, ezzel politikai karrierje véget ért. Konrad Adenauer, becenevén az öreg, 1967. április 19-én 91 éves korában hunyt el. Politikai munkásságát világszerte nagyra becsülték. A német nép jelentős részben neki köszönhette szabadságát, jólétét és szociális biztonságát, de elévülhetetlen érdemei vannak annak az Európának a kialakításában is, amelyben ma élünk. Walter Hallstein, az Európai Gazdasági Közösség Bizottságának első elnöke így jellemezte Adenauer európai politikai örökségét.
1: In jeder Politik ist so viel Stärke, wie Hoffnung in ihr ist.
0: A politikában annyi erő van, amennyi remény. Az európai politika már pedig nagy reményre ad okot. És ezt elsősorban ennek az embernek köszönhetjük. Ezért fejet hajtunk szellemisége és politikai életműve előtt.
1: Und vor seiner politischen Lebensleistung.
0: Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a Europarl Radio weboldalán.
2: Desetiletí špatného hospodaření s vodou a narušování sladkovodních ekosystémů způsobily, že se lidé v Evropě i příroda kolem nás stále častěji potýkají s nedostatkem vody. Řeky a mokřady vysychají a čerpání podzemních vod nabralo neudržitelné tempo. Budou-li teploty vlivem změny klimatu dál růst, musíme počítat s tím, že se stenčování vodních zdrojů jen tak nezastaví. Posloucháte pořad Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. V této epizodě budeme mluvit o společné vodní politice Evropské unie. Nemalou část území i obyvatelstva Evropské unie v současnosti trápí nedostatek vody. Podle Evropské agentury pro životní prostředí se problém v roce 2022 týkal 34% populace a 40% plochy Unie. Nejhůře zasažené jsou zpravidla země na jihu Evropy, jako je Itálie, Portugalsko, Řecko či Španělsko. Sucho se ale postupně šíří i na sever, do oblastí, kde byl donedávna vody dostatek. Příčin je několik. Nadměrné odčerpávání vody kvůli zemědělství, znečištění, stárnoucí infrastruktura a v neposlední řadě klimatická změna, která problémy ještě násobí. Výsledkem je, že období sucha jsou častější a intenzivnější. Již zmíněná Evropská agentura pro životní prostředí ve své nedávné studii uvádí, že jen zhruba třetina povrchových vod v Evropě se nachází v dobrém stavu. Jejich hlavními znečišťovateli jsou zemědělství a uhelné elektrárny. Nedostatek vody má přitom dalekosáhlé ekonomické důsledky. Evropská centrální banka varuje, že sucha, jež postihnou zejména zemědělství, výrobní odvětví a energetiku, by mohla způsobit propad hospodářského výkonu eurozóny až o 15%.

0: Először nézzük meg, miről is szól a biztonságos internet napja, és miért olyan fontos. Az online biztonságért küzdők naptárában ma már központi eseménynek számít a biztonságos internet napja. A kezdeményezést az Európai Unió indította el 2004-ben, amikor legelőször cselekvési tervet készített az internet biztonságosságának növeléséhez. Azóta a világ 180 országa bekapcsolódott az online biztonságot fenyegető veszélyek tudatosításába. Minden év februárjának első keddjén az online biztonság aktuális kérdéseire irányítják a közfigyelmet, hogy felvértezzenek mindenkit, különösen a gyermekeket és a fiatalokat az internet biztonságos használatához szükséges ismeretekkel. Hogyan lehet csatlakozni a kezdeményezéshez? A világ minden táján emberek milliói fognak össze ezen a napon, hogy segítsenek mindenki számára biztonságosabbá és jobbá tenni az internetet. A résztvevő országok szervezőbizottságai és támogatói ilyenkor együtt egy jobb internetért jelmondattal helyi rendezvényeket szerveznek. 2012-ben az Európai Bizottság gyermekbarát internetre vonatkozó stratégiájának részeként kiépült egy hálózat, amelyet részben az EU finanszíroz. A hálózatot úgynevezett Safer Internet központok alkotják. Ma már a legtöbb uniós országban működik ilyen központ. Ott lehet többek között a biztonságos internet napjának helyi program kínálatáról is tájékozódni. Mivel foglalkoznak a Safer Internet központok? Ezek a központok információkkal és tanácsokkal segítik a gyermekeket, a szülőket, a pedagógusokat és a gyermekgondozókat digitális kérdésekben és a gyermekek online szexuális bántalmazásának kivédéséhez. A központok egy uniós portálon keresztül egyesítik erőiket, megosztva egymással eszköztáraikat és bevált módszereiket. A Safer Internet központok általában háromféle szolgáltatást fognak össze. Egy az InSafe hálózat által irányított tudatosságnövelő központot, egy az internetes forróvonal szolgáltatók nemzetközi szövetsége által szervezett forróvonalat és egy segélyvonalat. Az utóbbinak az a feladata, hogy tanácsot adjon a fiataloknak, a szülőknek és a tanároknak a káros online tartalmakkal és magatartásformákkal kapcsolatban. A forró vonalakon ezzel szemben névtelenül lehet bejelenteni illegális tartalmakat, például a gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló anyagokat. Hazánkban szintén van ilyen szolgáltatás. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat által működtetett Magyarországi Központ a hálózat más tagjaihoz hasonlóan egy tudatosságnövelő központot, egy a káros vagy jogsértő online tartalmak bejelentését szolgáló forróvonalat és egy lelkisegélyvonalat üzemeltet krízishelyzetben lévő gyermekek és a gyermekekért aggódó felnőttek számára. Emellett rendezvényeket szervez, tananyagokat állít össze és kutatásokat folytat a gyermekek internetes biztonságának témájában. És végül, de nem utolsó sorban, fontos szerepet vállal a biztonságos internet napjára szervezett programok népszerűsítésében. A Safer Internet központok foglalkoznak digitális identitásunk védelmével is. A belgiumi központ meghatározása szerint az alkotja digitális identitásunkat, amit online magunkról önszántunkból megjelenítünk. Amellett, amit közvetlenül mondjuk a Facebookon vagy a TikTokon megosztunk, magában foglalja a neten mindenütt hátrahagyott digitális lábnyomunkat. Azaz, amit a különféle fórumokon posztolunk, a fényképekhez fűzött megjegyzéseinket, a petíciókhoz adott aláírásainkat, az online posztolt véleményeinket és ajánlásainkat, mindent. Az olyan digitális adatok is részét képezik, mint például bankszámlaszámunk, e-mail címünk, felhasználó neveink és jelszavaink, sőt még kortörténetünk és biometrikus adataink is. Milyen lépéseket tett eddig az EU a digitális térben megosztott személyes adataink védelmében? Személyes adataink az Európai Unió alapjogi chartájának védelmét élvezik. Erre a jogi keretre épül a digitális jogokról és elvekről szóló nyilatkozat is, amelyet az Európai Parlament, az Európai Bizottság és a Tanács 2022. decemberében írt alá. A nyilatkozatban az uniós intézmények kötelezettséget vállalnak arra, hogy megvédik az embereket a kiberbiztonsági kockázatokkal és a kiberbűnözéssel szemben, ideértve a személyes adatok megsértését és a személyazonosság lopást is. hogy a személyes adatok nagyobb védelmet élvezhessenek, és az emberek maguk rendelkezhessenek saját digitális személyazonosságuk felett, az EU egy európai digitális személyi adattárca bevezetését indítványozta. Ennek az új eszköznek a segítségével majdan mindenki biztonságosan és egyszerűen igazolhatja online a személyazonosságát. A digitális személyi adattárcát az egész EU-ban elismerik majd. A felhasználók egyetlen kattintással biztonságosan megadhatják az adott helyzetekben kért személyes adataikat, például az életkorukat vagy az állampolgárságukat, anélkül, hogy bármilyen további információt meg kellene osztaniuk, amely alapján azonosíthatók lennének. A digitális személyi adattárcát használók teljes mértékben rendelkeznek majd személyes adataik felett, hiszen minden alkalommal megválaszthatják, hogy pontosan mely adataikat kívánják megosztani. Hogy konkrét példát mondjunk, egy online platformon regisztráláskor nem lesz muszáj megadni a születési időnket ahhoz, hogy közöljük az életkorunkat. Az Európai Digitális Személyazonosságról szóló rendelet 2024. májusában lépett hatályba. Rendelkezései szerint 2026-ig minden uniós országnak valamennyi uniós polgára és lakosa számára biztosítania kell legalább egy európai digitális személyi adattárcát. De mit tehetünk mi magunk saját online védelmünkért? Nekünk magunknak is van ráhatásunk arra, hogy mások mit látnak belőlünk az interneten, ezért jó, ha kétszer is meggondoljuk, mit teszünk közzé online. Emellett fontos, hogy ne fogadjuk el idegenek kapcsolatfelvételi kérelmét a közösségi médiában. Mielőtt pedig egy linkre rákattintanánk, ellenőrizzük annak hitelességét. Digitális korunkban meg annyi kihívással kell szembenéznünk. Ezzel együtt azonban az internet számtalan előnnyel is jár. Az Európai Unió mindent megtesz azért, hogy az interneten mindenki biztonságban legyen, és valamennyiünk jogai védve legyenek. De ez ugyanúgy a mi felelősségünk is. Így hát tájékozódjunk és vigyázzunk magunkra és másokra az interneten is. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a Europarl Radio weboldalán.
1: Il Parlamento Europeo ha un ruolo cruciale per salvaguardia ta drittijiet tal-konsumatur madwar l-Unjoni Ewropea. B'aktar minn 450 miljun konsumatur fl-Unjoni Ewropea huwa vitali li niżguraw trattament ġust, trasparenza u sikurezza fis-suq. Iżda x'inhu huma drittijiet tal-konsumaturi u kif jiġu protetti l-konsumaturi?
2: Id-drittijiet tal-konsumatur huma prinċipji fundamentali li jiżguraw li bħala konsumatur inti tiġi trattat b'mod ġust u tkun protett fis-suq. Fl-Unjoni Ewropea dawn id-drittijiet mhumiex biss setta ideali iżda huma minquxa fil-liġi u jipprovdu qafas robust għall-protezzjoni tiegħek. Wieħed mill-modi ewlenin li bihom il-Parlament Ewropew għen biex jagħti lill-konsumaturi d-drittijiet b'saħħithom huwa permezz tad-direttiva dwar id-drittijiet tal-konsumatur. Li għandha dan li tarmonizza l-liġijiet dwar il-protezzjoni tal-konsumatur madwar il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Din id-direttiva tiżgura lill-konsumaturi kollhom informazzjoni ċara u onesta dwar ix-xiri li jagħmlu, kemm jekk jixtru online kif ukoll jekk mill-ħwienet. Hija tkopri kollox mid-deskrizzjonijiet tal-prodott u l-prezzijiet sal-għażliet ta' konsenja u drittijiet ta' kanċellazzjoni.
1: Ejjew nibdew id-diskussjoni tagħna dwar id-drittijiet ewlenin tal-konsumatur fl-Unjoni Ewropea, bid-dritt għall-informazzjoni ċara u trasparenti. Kemm jekk qed tixtri prodott jew servizz, in-negozji huma meħtieġa jagħtuk informazzjoni preċiża u li tinftiehem dwar dak li qed tixtri. Dan jinkludi dettalji dwar il-prodott jew is-servizz, il-prezz tiegħu, kwalunkwe taxxa jew tariffa applikabbli u t-termini tal-tranzazzjoni. Bħala konsumatur inti tgawdi wkoll mid-dritt tal-tirar. Dan huwa magħruf bħala cooling off period u jagħti lill-konsumaturi l-opportunità li jerġa' jibdienhom u jirtiraw minn kuntratt fi żmien 14 jum minn meta jċievu l-prodotti jew minn meta jaqblu li jċievu servizz. Il-konsumaturi jistgħu jeżerċitaw dan id-dritt u jirtiraw mix-xiri tagħhom mingħajr ma jkollhom għalfejn jagħtu raġuni. Protezzjoni importanti oħra hija d-dritt għal garanzija legali ta' sentejn. dan ifisser li jekk prodott li xtrajt fl-Unjoni Ewropea jirriżulta difettuż jew mhux kif deskritt, għandek id-dritt li l-bejjieħ jisewwilek jew jibdilulek mingħajr ħlas sa sentejn wara li tkun xtrajtu. Din il-garanzija tapplika l-prodotti kollha mibjuha fl-Unjoni Ewropea.
2: L-Unjoni Ewropea tagħmel ukoll enfasi qawwija fuq is-sikurezza tal-konsumatur. Skont ir-regolamenti l-ġdid dwar is-sikurezza ġenerali tal-prodotti li daħal fis-seħħ fl-2023, il-prodotti mibjuha fl-Unjoni Ewropea jridu jissodisfaw standards stretti ta' sikurezza biex jiġi żgurat li ma joħolqux riskju għas-saħħa jew għas-sikurezza tal-konsumaturi. Dan jinkludi kollox mill-ġugarelli u l-prodotti elettroniċi sal-kosmetiċi u l-apparati domestiċi. Jekk prodott jinstab li mhuwiex sikur, l-Unjoni Ewropea għandha mekkaniżmi fis-seħħ biex tiżgura li jitneħħam is-suq u li l-konsumaturi jkunu informati b'mod adegwat dwar kwalunkwe riskju. Fl-aħħar iżda mhux l-inqas, ejjew ma ninsewx dwar id-drittijiet diġitali tagħna. Biż-żieda tax-xiri online u tas-servizzi diġitali, l-Unjoni Ewropea ħadet passi biex tipproteġi d-data personali u l-privatezza tal-konsumaturi. Il-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data, magħruf bħala GDPR, jistabbilixxi regoli dwar kif in-negozji u l-organizzazzjonijiet jipproċessaw id-data personali. Dan jagħti lill-konsumaturi aktar kontroll fuq l-informazzjoni tagħhom u jiżgura li d-data tintuża b'mod responsabbli u sigur.
1: Allura, xi jfisser nkollu għalik bħala konsumatur fl-Unjoni Ewropea? Dan ifisser li tista' tixtri moħħok mistrieħ. Pers li taf li jint protett mill-liġijiet dwar id-drittijiet tal-konsumatur li jigarantixxu trattament ġust, trasparenza u sikurezza fis-suq. Dan ifisser ukoll li tista' tagħmel għażliet informati dwar il-prodotti u s-servizzi li tixtri u li d-drittijiet tiegħek jiġu rispettati jekk xi ħaġa ma tmurx kif mixtieq. Awguri għall-jum dinji tad-drittijiet tal-konsumatur. Tista' tisma' aktar podcast fuq Europar Radio. Il-radio online tal-Parlament Ewropew.
3: 2005. aastal, kui Auschwitzi koonduslaagri vabastamisest möödus 60 aastat, kuulutas ÜRO 27. jaanuari rahvusvaheliseks holokausti mälestuspäevaks. Sõna holokaust pärineb kreeka keelest ja tähendab põletusohvrit. Holokausti all mõistetakse 6 miljoni Euroopa juudi tagakiusamist ja mõrvamist natsirežiimi ja nende poolehoidjate käe läbi. Selles saates uurime Euroopa ajaloo üht tumedaimat perioodi, holokausti. Antisemitism oli natsiideoloogia keskmes juba enne natside võimule tulekut. Ent Adolf Hitleri ja NSDAP võimule tulek 1933. aasta jaanuaris juhatas sisse möödunud sajandi ühe süngeima ajajärgu. Juba samal aastal alustas natsirežiim juutide vastaste repressioonidega, mis muutusid aja jooksul üha julmemaks. Juutide õigusi piirati drastiliselt, nende vara konfiskeeriti ja nad jäeti ilma kodakondsusest. 1938. aasta 9. ja 10. novembril leidis Saksamaal aset sündmus, mida tuntakse Kristalliöö nime all. Kristalliöö ajal toimunud pogrommide käigus põletati maha 1400 sünagoogi, tapeti 91 juuti ning 30 000 vahistati ja saadeti koonduslaagritesse. Vähem kui aasta hiljem algas teine maailmasõda. Sõja ajal hukkus natside ja nende poolehoidjate käe läbi peaaegu 2/3 Euroopas elanud juutidest. Nende kannatusi on sõnadega raske edasi anda. Juudid kisti välja oma kodudest ja saadeti sadade tuhandete kaupa koonduslaagritesse, kus neid näljutati, piinati ja tapeti. Kokku mõrvati holokausti käigus 6 miljonit juuti. Aastast 1945. aastani võtsid natsid ja nende liitlased sihikule ka teised inimrühmad, nagu Rooma ja slaavi päritolu inimesed, homoseksuaalid, puuetega inimesed ning teatavad usu- ja poliitilised rühmad. Roomade genotsiidi käigus hukkus 250 000 to 500 000 inimest. See on veerand kuni pool kogu teise maailmasõja eelsest roomade ja sintide arvukusest. Hukkunute täpne arv ei ole teada, sest paljude ohvrite perekonnad ei teatanud nende surmast ja süüdlased hävitasid tapmisi tõendava materjali. 1945. aasta 27. jaanuaril vabastas Punaarmee Auschwitzi koonduslaagri. Liitlased sisenesid järjest koonduslaagritesse ja vabastasid veel elus olevad vangid. Nad sattusid peale ka niinimetatud surmamarssidele, milles osalesid koonduslaagritest SS-i valve all jalgsi evakueeruma sunnitud vangid ning vabastasid nendes ellu jäänud. Holokausti ajajärk lõppes 1945. aasta mais, kui liitlased, kelle hulka kuulusid Suurbritannia, USA, Nõukogude Liit ja Prantsusmaa, alistasid teises maailmasõjas Natsi-Saksamaa. ÜRO on seisukohal, et holokaustist ja roomade genotsiidist rääkimine on vajalik ülemaailmse kodaniku hariduse edendamiseks, et inimesed harjutaksid kriitilist mõtlemist ja et neist saaksid vastutustundlikud kodanikud, kes hindavad kõrgelt inimväärikust, austavad kõiki inimesi ja hoiduvad eelarvamustest. Euroopa Liit peab vajalikuks Euroopa ajaloo traagiliste sündmuste mälestust säilitada ja toetab algatusi, mis suurendavad üldsuse teadlikust holokausti kohta. Samuti rahastab liit holokausti teemalist teadustööd. 2015. aasta lõpus määras Euroopa Komisjon ametisse antisemitismi vastase võitluse koordinaatori. 2018. aastal sai Euroopa Liidust holokausti mälestamise rahvusvahelise ühenduse alaline partner. Euroopa Liidu nõukogu võttis vastu avalduse, mis käsitleb antisemitismi vastu võitlemist ning ühist lähenemisviisi Euroopa juudi kogukonna ja kultuuriasutuste kaitsmiseks. 3 aastat hiljem, 2021. aastal, võttis Euroopa Komisjon antisemitismi vastu võitlemiseks vastu Euroopa Liidu strateegia. Euroopa Parlament tähistab rahvusvahelist holokausti mälestuspäeva igal aastal ning on antisemitismi, rassismi, ksenofoobia ja muude sallimatuse liikide, vaenu kuritegude ja vaenu kõne teemal vastu võtnud hulgaliselt resolutsioone. Toome mõne näite. 2017. aastal võttis parlament vastu resolutsiooni antisemitismi vastu võitlemise kohta ning ärgitas liikmesriike holokausti kooliprogrammides käsitlema. Samuti väljendati muret antisemitismi tõusu pärast ja rõhutati, et rassism ja ksenofoobia ei ole mitte süütu arvamus, vaid võib viia vaenu kuritegudeni. Parlamendi 2018. aasta oktoobri resolutsioonis neofasistliku vägivalla sagenemise kohta Euroopas juhiti tähelepanu sellele, et juutide vastu suunatud vägivald on sagenenud. Parlament kutsus liikmesriike üles võitlema holokausti eitamise, seal hulgas natside ja nende poolehoidjate kuritegude trivialiseerimise vastu. 2019. aastal võttis parlament vastu resolutsiooni, millega rõhutati Euroopa ajaloomälu tähtsust Euroopa tulevikule. Parlament nõudis, et hariduses propageeritakse Euroopa ühiskonna mitmekesisust ja meie ühist ajalugu. Muu hulgas tuleks koolitundides käsitleda holokausti ning totalitaarseid ja autoritaarseid režiime, mis põhjustasid inimestele kannatusi ja lõhestasid Euroopa aastakümneteks.

0: Haben Sie schon einmal gehört, dass das Europäische Parlament Vizepräsidentinnen und Präsidenten hat? Ihre Bezeichnung lässt erkennen, dass Sie eine wichtige Rolle im Parlament spielen müssen. Doch wissen Sie, was die Vizepräsidentinnen und Präsidenten des Europäischen Parlaments genau tun, wer sie sind und wie sie gewählt werden?
1: Die Vizepräsidentinnen und Präsidenten werden gewählt. Das haben sie mit dem Präsidenten oder der Präsidentin gemeinsam. Und es ist nicht die einzige Gemeinsamkeit. Denn obwohl es alle 5 Jahre eine Europawahl gibt, dauert ihre Amtszeit nur 2,5 Jahre. Pro Wahlperiode gibt es nämlich 2 Präsidenten- bzw. Vizepräsidentenwahlen. Das erste Mal direkt nach der Europawahl, im Juli, und das zweite Mal 2,5 Jahre später, im Januar.
0: Wenn zwischendurch jemand sein Amt aufgibt, können auch neue Vizepräsidentinnen oder Präsidenten gewählt werden. Amtsinhaberinnen oder Inhaber können zum Beispiel zurücktreten, um in ihrem Land oder in einem anderen EU-Organ ein anderes politisches Amt zu übernehmen.
1: Neue Vizepräsidenten oder Präsidentinnen werden auch gebraucht, wenn jemand wegen eines Skandals zurücktreten muss. So ging es beispielsweise Eva Kaili aus Griechenland. Im Januar 2023 musste sie wegen Geldwäsche und Korruption ihr Amt niederlegen. Zu ihrem Nachfolger als Vizepräsident wurde Marc Angel, ein luxemburgischer Abgeordneter, gewählt.
0: Wer Vizepräsidentin oder Präsident werden will, muss von einer Fraktion oder einer Gruppe von mindestens 36 Abgeordneten nominiert werden. Um gewählt zu werden, braucht man die absolute Mehrheit der Stimmen. Das bedeutet, dass man mehr als die Hälfte aller Stimmen erhalten muss, die die Abgeordneten bei einer geheimen Abstimmung abgeben.
1: Wenn 14 Kandidatinnen und Kandidaten im ersten Wahlgang diese absolute Mehrheit erhalten, ist die Wahl schon vorbei. Wenn das aber nicht genug Kandidierenden gelingt, gibt es einen zweiten Wahlgang zu den gleichen Bedingungen. Sind auch danach noch nicht alle Posten besetzt, ist ein dritter Wahlgang erforderlich. In diesem Fall genügt dann die einfache bzw. relative Mehrheit. Das heißt, dass man nicht mehr als die Hälfte aller Stimmen bekommen muss, sondern einfach nur mehr Ja- als Nein-Stimmen. In dem seltenen Fall, dass mehrere Kandidierende gleich viele Stimmen erhalten, geht der Posten an die Älteste oder den Ältesten von ihnen.
0: Werfen wir jetzt aber einen genaueren Blick auf die Aufgaben und Pflichten der 14 Vizepräsidentinnen und Präsidenten.
1: Der Präsident oder die Präsidentin überträgt ihnen bestimmte Aufgaben. Ihre Hauptaufgabe ist es, den Präsidenten oder die Präsidentin bei Bedarf zu unterstützen und zu vertreten.
0: So können sie beispielsweise bei Plenartagungen den Vorsitz führen. Das bedeutet, dass sie Sitzungen eröffnen, unterbrechen oder schließen können. Sie sorgen für Ordnung, erteilen das Wort, erklären eine Aussprache für beendet, lassen Fragen zur Abstimmung stellen und verkünden die Abstimmungsergebnisse.
1: Die Vizepräsidentinnen und Präsidenten können das Parlament auch auf der Weltbühne, bei offiziellen Anlässen sowie in Verwaltungs-, Gerichts- und Finanzangelegenheiten vertreten. Oft sind das Besuche in Drittstaaten oder Treffen mit Vertretern anderer Organe oder Institutionen.
0: Die Vizepräsidentinnen und Präsidenten gehören auch dem Präsidium des Parlaments an. Es legt die Regeln fest, damit alles im Parlament reibungslos funktioniert. Außerdem bereitet das Präsidium den Entwurf des Haushaltsplans des Parlaments vor und trifft Entscheidungen zu Verwaltung, Organisation und Personal. Bei der Wahl der Mitglieder des Präsidiums, also der Vizepräsidenten- und Quästorenwahl, versuchen die Abgeordneten dafür zu sorgen, dass die einzelnen Fraktionen im Parlament entsprechend breit vertreten sind.
1: In diesem Podcast ging es um die wichtige Rolle der Vizepräsidentinnen und Präsidenten des Parlaments. Mehr über andere wichtige Ämter und Gremien im Parlament, etwa über die Präsidentin, das Präsidium und die Quästorinnen und Quästoren, erfahren Sie in den übrigen Folgen unserer Podcast-Reihe Fachwörterwirrwarr.
0: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
2: Protecting Ukrainian children. Russia's invasion of Ukraine has forced millions of people, mostly women and children, to flee the country. They seek shelter in neighboring countries where the international community has mobilized to provide support. Nevertheless, the humanitarian situation is deteriorating, and the European Union is working to protect all these people, especially the most vulnerable. In this podcast, we'll find out more. At the beginning of 2022, the population of Ukraine was estimated to be around 43 million people, of which around 7.5 million minors. In the first 6 weeks of the war, 1 out of 10 Ukrainians left the country, and according to UNICEF, the UN's Children's Fund, Ukrainian women and children make up 90% of all refugees. Since the outbreak of the war on the 24th of February, the children of Ukraine are at grave risk of physical and emotional harm. Many of them are still trapped in war zones. Russian military forces have attacked schools, hospitals, and other civilian infrastructure where people have been sheltering. Children, as well as their families, continue to be in grave danger, and they risk being killed, wounded, or deeply traumatized by the violence all around them. They're also in danger of being deprived of food and clean water, as well as education and healthcare. In Ukraine, 2.5 million children are displaced within the country. UNICEF estimates that 2 million children have fled the war in Ukraine in search of safety across borders. The UN agency has warned of the extreme risk of violence and abuse, including human trafficking, smuggling, and illegal adoption. Displaced girls are at particular risk of gender-based violence, not to mention the psychological impact of the war. Many children are without parental care, either because they were separated from their families or because they were living in residential care or boarding schools when the Russian invasion started. Ylva Johansson, European Commissioner for Home Affairs, expressed her concerns.
3: My services are working on standard operating procedures for transferring unaccompanied minors between member states, making clear when registering, relocating, referring children, we must never forget they are children and keep their best interest in mind. Europol is gathering intelligence, coordinating police cooperation, monitoring online activities by potential traffickers and by people trying to exploit the services of victims.
2: The EU has stepped in to help civilians affected by this war. For instance, emergency aid programs will cover some basic needs and assistance at the EU borders. The European Commission has issued operational guidelines which stress that the protection of migrant children arriving from Ukraine is a top priority for the Union, and that provision must be made for children's specific needs and rights. The Commission also published a statement calling for the protection of Ukrainian children following the bombardment of the Children's and Maternity Hospital in Mariupol, and called for the establishment of genuine humanitarian corridors to evacuate the most vulnerable. At the beginning of March, the Commission unanimously adopted the Commission's decision to activate the Temporary Protection Directive for the first time since its introduction in 2001. This European law ensures that refugees from Ukraine will be granted a temporary residence permit in the EU for at least 1 year, with the possibility of an extension for an additional 2 years. EU and neighbouring countries are focusing their efforts on ensuring that children who flee the war can access education by simplifying relevant procedures, waiving childcare fees, and providing for their smooth integration. According to Dubravka Šuica, European Commission Vice President for Democracy and Demography,
4: it is a top priority for all of us to urgently respond to their needs. The Commission outlined concrete measures that equip the European Union and Member States to offer these children protection and give them swift access to their rights and services without any discrimination.
2: Another EU instrument will be put into action to protect Ukrainian children. We're talking about the European Child Guarantee. Established in 2021, it aims to prevent and combat poverty and social exclusion by guaranteeing free and effective education and healthcare. The European Parliament focused on Ukrainian children during its April plenary session. In its resolution of the 7th of April, MEPs called for the provision of urgent help for children who are internally displaced or trapped in war zones. Parliament also called for the creation of safe passages and humanitarian corridors for children fleeing the conflict, both unaccompanied and with families. MEPs emphasized that every child has the right to be protected from violence, exploitation, and abuse, and that member states must ensure preventive measures, in particular for children at risk of trafficking and abduction, as well as providing support to children who've been exposed to violence and trauma. We're witnessing one of the fastest large-scale displacements of children since World War II, and this will have consequences for generations to come. This broadcast is brought to you by the European Parliament. You can find out more on its website.
5: Lux, gradam scananeirte lucht feachna na hórpa fair fair coig. Tá gradam scananeirte lucht feachna na hórpa lux fair fair coig buite egan scanan flow. Siad saha lanas na ceir scanan eile a bhíon san amirt. Animal, the homie. Intercepted, August Julie keeps quiet. Is Scannán fantasíochta ach tuíochta beochna é fló a siúr an Scannán áir Latvíoch gin sil baluadas? Is cosúil gúil an saol a tachan derig? Is anavi éanar é cat ach tuis gúil a bhaile scristeig tilta móra fáin sé tarman ar bhád an uil grúpa anavithe eile agus begair dul a górló danáin an ifiochtaí? Agus iad scuite mar chun saol ar an mád, téint den ngleicle dúthláin chun irúnú den saol nuasa. Cuirg fló a láthair den chéadúr sa an óg an set an ragar ag féile scanán can fé cehar. Bhuaig an scanán dúis an scanán beochana is fear ag 7 gradamas nócha an achtamh. Bhuaig sé dúis na Golden Globes den scanán beochana is fear chomá. Tá spánach na cuaig scanán ar Skyline ar fud na hárpa agus bhí an locht féachana in an vóta chaamh dá rogha scanáin. Cinnig an rangú deirg tríd an vóta poiblí agus vóta eisirí feilament na hárpa a chur le chéile agus bíú chuig a fáin géad an vóta atá ag gach grúpa. Sé atá geist le lux gradam scananéachta locht féachana na hárpa na áir de tharraingt ar scanáin a dhéiláil na téimí sóisialta agus polaitiúla. Tá sé mar aim leis feasacht a bhuascailt fé hancéist na sóisialta, polaitiúla agus cultúrtha. Europile Radio, Radio Gréasáin, Parliament na Hárpa, a chur an podcast sa de lá.
6: Közelednek a választások. Idén június 6-a és 9-e között európai polgárok milliói járulnak majd az urnákhoz, hogy a világ egyik legnagyobb demokratikus eseményén szavazatukkal segítsenek megadni az Európai Unió jövőbeli irányát. Az Európai Parlament az egyetlen olyan uniós intézmény, melynek tagságát közvetlenül maguk a polgárok választják meg. Sorozatunkból minden fontos információt megtudhat a közelgő európai parlamenti választásokról. Ebben az epizódban arról lesz szó, hogy hogyan osztanak meg a képviselői helyek a tagállamok között.
7: Az Európai Parlament az Európai Unió jogalkotó testülete. A 27 tagállamban élő több százmillió európai polgár érdekeit képviseli. Az Európai Unió demokrácia és népképviselet iránti elkötelezettségét mi sem jelzi jobban, mint hogy a parlamenti képviselői helyek elosztása nem politikai hitvallás vagy hovatartozás függvénye. Idén összesen 720 képviselői mandátum sorsáról döntünk. A leköszönő parlament 705 fős összlétszámához képest ez 15 fős növekedést jelent. Jobban megértjük, hogyan is működnek a demokratikus folyamatok az Európai Unión belül, ha megvizsgáljuk a parlamenti mandátumok elosztásának módját. A Lisszaboni szerződés létrejötte óta ebben az úgynevezett csökkenő arányosság elve érvényesül. Nézzük, mit is jelent ez. A tagállamok nem egyenlő számú képviselői helyet kapnak. A nagyobb népességű országok többet, a kisebbek kevesebbet. Ezzel együtt a nagyobb népességű országokban egy képviselőre több lakos jut.
6: Az EU legnépesebb országaként Németország delegálhatja a legtöbb képviselőt a parlamentbe, 96-ot. A kisebb államoknak, például Máltának, Luxemburgnak és Ciprusnak 6-6 mandátuma van, ami egyébként a minimum a parlamentben. Láthatjuk, hogy egy németországi képviselő így durván 860 ezer lakos, egy máltai pedig körülbelül 90 ezer lakos képviseletét látja el. A választói szavazatok súlya tehát azonos, nem függ attól, hogy egy adott európai polgár hol él. A megválasztott képviselők nem nemzetiségük, hanem politikai elköteleződésük szerint tömörülnek képviselőcsoportokba. A 2019 és 2024 közötti 9. parlamenti ciklusban összesen 7 képviselőcsoport működött. Számuk azonban nem kötött. Ha összefog legalább 23 képviselő, aki az uniós tagországok legalább egynegyedét képviseli, akkor új képviselőcsoportot is alakíthatnak.
7: A júniusi európai választásokat követően a mandátumok megoszlásából látszik majd, hogy milyen sokszínű is az európai politikai paletta. Az Európai Parlament működése, a képviselők által alkotott jogszabályok és szakpolitikák milliók életére vannak hatással az Európai Unióban. Ezért is nagyon fontos, hogy mindnyájan elmenjünk szavazni.
6: Szavazatával ön azt dönti el, hogy kik képviselik majd az ön érdekeit az Európai Parlamentben az uniós jogszabályok megalkotásakor. Voksával még az Európai Bizottság elnökének és az európai biztosoknak a megválasztását is befolyásolja. E döntések nem csak az ön életére lesznek hatással, hanem EU-szerte sok más ember mindennapjait is meghatározzák majd. A demokráciát közösen vívtuk ki, sohasem vehetjük adottnak. Fenntartása közös felelősségünk, kivétel nélkül mindnyájunké.
7: Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a Europarl Radio weboldalán.
5: Nóra Hautoriad, glachan fesuríd a Parlament na Hórpa róla na egzúla. Is féad lo a vehen a nóchtar an da Parlament na Hórpa, ina gólti da chustí, nú fiú a vehen imran a dóri. Cénach bléitar an róla san chó minic leis na cín ile, is róla cótaachta céna is a Parlament. In san agranta, cahmíd suin nis gére ar a willi geisle róla an vran a dóra, chan tishkint nis fardáil ar céad a óbalta an róla chlacha, na dúlga siad a urha, agus na rodí a yenn siad. Is an tóchain agus an bonús atá ag an déan lachas feimúil. Go bonúsach is slí an bhreanadóireacht tóchain chun a chintú go mbíon tóchain cór, saor agus déan lachach. Bíon ról tóchtach ag Parliament na Hórpa sa phróiseas san trí thoscaireachtaí a sheoladh chun bhreanadóireacht a dhéanamh ar tóchain i dtíortha ag súile nuair a fhíorann na húdaráis náisiúnta ar den a bhólaigh. Tá bhreanadóireacht á déanamh ag an Parliament i dtíortha nach bhfuil insinéantas ó 1994. Nuair thugann tír cuir de Parliament na Hórpa bhreanadóireacht a dhéanamh ar a tóchain, cuir an toscaireacht na Parliamenta a misean bhreanadóireacht a tóchain a gcríoch in lúchóir leis an gcomhairle Eorpach, leis an gcomaisiún Eorpach agus le hinstitúirtí idirnáisiúnta ábhartha eile. Le feith bliain anuas tá níos mó ná 200 misean bhreanadóireacht a tóchain denta ag an aontas i thart a 5 thír is 7. Na leontas á seolann Parliament na Hórpa suas le 2 déag an aghaidh na bliana chun bhreanadóireacht a dhéanamh ar tóchain ar fud an domhain. Ar fud an domhain. Glacann na tascaireachtaí san páirt ar misean níos fad termí atá ar siúl

0: présidente du Parlement s'est exprimée au sujet des résultats de l'enquête. Ces élections seront déterminantes car elles décideront de la direction que nous prendrons. Vous aurez votre mot à dire pour façonner l'avenir de l'Europe. Votez pour ne laisser personne d'autre décider pour vous. L'enquête a été menée par l'agence de recherche Verian pour le Parlement européen en février. Plus de 26 000 personnes provenant des 27 États membres y ont participé. Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio.
1: Le malo ljudi je imelo tako uspešno umetniško in politično poklicno pot kot Melina Mercouri. Bila je slavna igralka in mednarodna filmska zvezda, po grškem državnem udaru leta 1967 pa je postala še politična ikona. Na potovanjih po vsem svetu je obsojala diktaturo in se zauzemala za demokracijo. Po padcu režima je postala grška ministrica za kulturo z najdaljšim mandatom in ustanovna članica vse grške socialistične stranke. Prizadevala si je za kulturno ozaveščanje v Evropi, del njene zapuščine pa sta med drugim program Evropske prestolnice kulture in fundacija Meline Mercouri. Poslušate posebno serijo prispevkov našega podcasta Zgodovina in dejstva, v kateri predstavljamo osebnosti, ki so oblikovale Evropo, njeno identiteto in vrednote. To so naše ustanoviteljice in ustanovitelji. Amalija Marija Mercouri se je rodila leta 1920 v Atenah. Po diplomi iz dramske igre je hitro postala uspešna gledališka igralka. Zaslovela je leta 1949 z dramo Tramvaj po želenje, kmalo potem pa je osvojila nagrado Marike Kotopuli za najboljšo igralko. S svojim prvim filmom Stela, ki ga je režiral Mihalis Kakojanis, se je leta 1956 uspešno predstavila na festivalu v Cannesu. Tam je spoznala ameriškega filmskega ustvarjalca Julesa Dessina, s katerim sta se poročila in sodelovala tudi na poklicnem področju. Leta 1960 je na Kanskem festivalu dobila nagrado za najboljšo igralko za vlogo v filmu Nikoli v nedeljo, ki je prejel tudi 5 nominacij za Oskarja. 21. aprila 1967 je med nastopom v New Yorku izvedela, da je skupina vojaških častnikov prevzela oblast v Grčiji in vzpostavila vojaško hunto, znano tudi kot režim polkovnikov. Hunto je odtlej ob vsakem nastopu obsodila in ponovila svoje vodilo, demokracija bo zmagala. V naslednjih 7 letih, kolikor je trajal režim, je na obiskih po vsem svetu pozivala k ponovni vzpostavitvi demokracije. Hunta je oduzela grško državljanstvo, kar pa je njeno odločnost le še okrepilo. Nekega dne so me ob 4:00 zjutraj poklicali z časopisa Daily Mail in mi povedali, da so mi oduzeli državljanstvo. To se ni dotlej zgodilo še nikomor. V pol snu sem v polomljeni angleščini odgovorila. Rodila sem se kot Grkinja. On se je rodil kot fašist in bo umrl kot fašist. Jaz pa sem se rodila kot Grkinja in bom kot Grkinja tudi umrla. Kljub grožnjam in celo poskusu umora ni odnehala. Boj je nadaljevala z govori, koncerti in intervjuji, dokler se ni v Grčiji leta 1974 spet vzpostavila demokracija. Melina Mercouri je nato v domovini sodelovala pri ustanovitvi vse grške socialistične stranke, leta 1977 pa je bila izvoljena v parlament. Ko je stranka leta 1981 zmagala na volitvah, je postala ministrica za kulturo. Bila je prva ženska na tem položaju in grška kulturna ministrica z najdaljšim mandatom doslej. Grško kulturno življenje je v času njenega ministrovanja zaživelo. Za državljane je odprla muzeje, spodbujala je v izobraževanje pri kulturne dediščine, bila pa je tudi pobudnica velikih projektov, kot je Muzej bizantinske kulture v Solunu. Veliko je storila tudi za vračilo Elginovega oziroma Partenonskega marmorja.
2: A does Shakespeare mean to England? St. Paul's Cathedral.
1: Kaj Shakespeare pomeni za Anglijo? Pa katedrala svetega Pavla? Kaj Taj Mahal predstavlja za Indijo? Kaj poslikave v Sikstinski kapeli pomenijo Italiji? Partenonski marmor je naš ponos, naša identiteta in današnja vez z grško odličnostjo. Je umetniško delo, ki ponazarja našo predstavo demokracije in svobode.
2: Synonymous with our concepts of democracy and freedom.
1: Najvidnejši dosežek Meline Mercuri na ravni Evropske unije je bila pobuda za Evropsko prestolnico kulture. Kulturne ministre držav članic je prepričala, da mora biti kultura v osrčju identitete Evropske unije. Atene so tako leta 1985 postale prva evropska prestolnica kulture. Že pred padcem železne zavese je spodbujala tudi kulturne povezave z vzhodno Evropo. V začetku 90-ih let prejšnjega stoletja je igralski poklic znova združila s politiko. Ko je leta 1993 vsegrška socialistična stranka ponovno zmagala na volitvah, je spet postala ministrica za kulturo. Prizadevala si je zlasti za povezovanje kulture in izobraževanja. Melina Mercuri je umrla leta 1994 v New Yorku. Pokopali so jo z državniškimi častmi, s čimer so ji Grki izkazali svoje spoštovanje. Njena vizija živi naprej v fundaciji Meline Mercuri, ki spodbuja grško kulturo po vsem svetu. Od leta 2007 podeljuje tudi gledališko nagrado Meline Mercuri za najboljšo mlado igralko. Prejemnica si nadene broško Meline Mercuri, ki se prenaša od zmagovalke do zmagovalke in s katero dobitnice nagrade ohranjajo spomin na slavno igralko. Melina Mercuri si nikoli ni želela nazivov in nagrad. Njeno delo je izhajalo iz ljubezni. Ljubezni do Grčije in ljubezni, ki jo je ta vračala. Njena zapuščina in vizija pa še danes navdihujeta nove generacije. To je bil prispevek Evropskega parlamenta.
3: O Parlamento Europeu é bem mais do que apenas os seus deputados. Por detrás desta enorme instituição há milhares de pessoas que diariamente se empenham em tornar a União Europeia mais acessível, funcional e transparente para os seus cidadãos. E um tão elevado número de pessoas pode rapidamente tornar-se impossível de gerir. É por isso que os órgãos administrativos como a Mesa são indispensáveis. A Mesa, com M maiúsculo, é, juntamente com a Conferência dos Presidentes, um dos dois órgãos diretivos do Parlamento Europeu. É composta pelo Presidente do Parlamento Europeu, pelos 14 vice-presidentes e pelos 5 questores, eleitos pelo Parlamento para um período renovável de 2 anos e meio. Em caso de empate nas deliberações da mesa, o Presidente tem voto de qualidade. Os questores, por seu lado, são membros da mesa na qualidade de consultores, ou seja, prestam assistência à mesa a título consultivo, mas não podem participar nas votações. A mesa desempenha inúmeras tarefas administrativas e financeiras intraparlamentares. Por outras palavras, é responsável por todos os assuntos relativos ao funcionamento interno do Parlamento Europeu. Projeta o orçamento do Parlamento e decide sobre todas as questões administrativas, organizacionais e relacionadas com o pessoal. Assim, é a mesa que gera a política imobiliária da instituição, que trata dos subsídios e das despesas dos funcionários e que elabora as orientações do Parlamento, nomeadamente no que diz respeito ao teletrabalho. Trata igualmente dos pedidos relativos à condução das sessões e pode autorizar reuniões de comissões ou delegações fora dos locais de trabalho habituais. Prepara ainda o mapa provisional das despesas do Parlamento. Além disso, determina os montantes atribuídos aos partidos políticos representados no Parlamento Europeu e o tempo que lhes é atribuído durante as sessões plenárias. Mas não é tudo. É também a mesa que nomeia o secretário-geral que dirige os serviços administrativos do Parlamento e decide a composição e a organização do secretariado-geral. Nomeia igualmente os altos funcionários. Para levar a cabo todas as suas tarefas, a mesa reúne-se habitualmente 2 vezes por mês. As atas da mesa são traduzidas para as 24 línguas oficiais da UE e posteriormente impressas e distribuídas a todos os deputados. Naturalmente, qualquer deputado pode formular perguntas sobre as atividades da mesa. Esta transmissão foi-lhe apresentada pelo Parlamento Europeu. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarl.
4: Šume su ključne za naše zdravlje i dobrobit našeg planeta. Obiluju bioraznolikošću i iznimno su važne za borbu protiv klimatskih promjena. Osiguravaju nam vodu, hranu i sirovine, stabiliziraju tlo i smanjuju rizik od katastrofa. Stoga Europska unija želi poboljšati količinu i kvalitetu šuma te ojačati njihovu zaštitu i obnovu. Slušate Povećanje očekivanja, bolje zakonodavstvo. U ovoj epizodi doznaćete više o novoj strategiji Europske unije za šume do 2030. Oko 40% kopnene površine Europske unije pokriveno je šumama. To je čini jednom od najpošumljenijih regija u svijetu. Osim toga, europske šume dom su većini kopnenih biljaka i životinja koje su autohtone vrste našeg kontinenta. Blagodati šuma su mnogobrojne. Primjerice, djeluju kao ponori ugljika, apsorbirajući ugljikov dioksid iz zraka i tako pomažu u borbi protiv klimatskih promjena. Trenutačno apsorbiraju oko 10% ukupnih emisija ugljikova dioksida u Europskoj uniji. Uz to, šume nam osiguravaju vodu, pridonose reguliranju vodnih ciklusa i smanjuju rizik od klizišta i poplava. Ključne su i za lokalna gospodarstva jer stvaraju nove mogućnosti zapošljavanja. Uz to su izvor sirovina koje se mogu koristiti na održiv način, te pomažu u održavanju uvjeta potrebnih za poljoprivredu. Posljednjih godina šume su se drastično promijenile. Suočene su s raznim izazovima koji utječu na njihove prirodne cikluse i sposobnost pružanja brojnih koristi prirodi i ljudima. Iako se stanje šuma u Europi u nekim aspektima popravlja, mnoge su i dalje ugrožene zbog onečišćenja zraka i vode, gubitka staništa i bioraznolikosti, šumskih požara i suše, te širenja gradova prema šumskim područjima. Europska unija oduvijek je svjesna važnosti šuma. U svojoj strategiji za šume iz 1998. istaknula je izazove s kojima se suočavaju šume u Europi te odredila zajedničke ciljeve i smjernice šumarske politike. 2021. usvojila je novu strategiju za šume do 2030. kako bi ojačala ciljeve bioraznolikosti te poboljšala zaštitu, obnovu i otpornost naših šuma. Strategija se prvenstveno oslanja na Europski zeleni plan, u kojem su šumski ekosustavi u samom središtu dekarboniziranog društva, cilja koji treba postići najkasnije do 2050. Novom strategijom za šume Europska unija povećat će količinu i kvalitetu naših šuma te doprinijeti njihovoj zaštiti i obnovi. Zakonodavci su uveli strogu zaštitu preostalih primarnih šuma i šuma starog rasta u Uniji te odredili zakonski obvezujuće ciljeve za obnovu prirode. Osim toga, uspostavili su programe za plaćanje usluga ekosustava za vlasnike i upravitelje šuma. U okviru strategije nastoje se razviti financijski poticaj za pružanje usluga šumskog ekosustava. Cilj je osigurati održivo gospodarenje šumama. Stoga Europska unija potiče upotrebu drva posjećenog na održiv način u građevinskom sektoru i mjere korisne za sve u održivom gospodarenju šumama. Još jedan cilj strategije je bolje razumjeti što se događa u našim šumama. Time će se poboljšati praćenje šuma i osigurati da države članice razviju planove za njihovu zaštitu. U okviru Europskog zelenog plana, Unija se obvezala zasaditi barem 3 milijarde dodatnih stabala do 2030. te povećati otpornost i bioraznolikost postojećih šumskih ekosustava. Stablo je potrebno zasaditi u skladu s ekološkim načelima. To znači da svako stablo treba zasaditi na odgovarajućem mjestu i odgovarajuće svrhe. Kako bi postigle taj cilj, Europska unija i države članice provode razne politike i inicijative za obnovu šuma. Među njima su financiranje projekata pošumljavanja, održive prakse gospodarenja šumama i stvaranje zelenih koridora. Obnovom narušenih šumskih ekosustava i promicanjem održivih praksi gospodarenja šumama, Europska unija može pomoći ublažavanju klimatskih promjena i očuvanju bioraznolikosti diljem svijeta. Poslušajte i druge podcaste na Europal radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.
5: Közelednek a választások. Idén június 6-a és 9-e között európai polgárok milliói járulnak majd az urnákhoz, hogy szavazatukkal segítsenek megadni az Európai Unió jövőbeli irányát. Az Európai Parlament az egyetlen olyan uniós intézmény, melynek a tagságát közvetlenül maguk a polgárok választják meg. Így az európai választások a világ egyik legnagyobb demokratikus eseményének számítanak. Sorozatunkból minden fontos információt megtudhat a közelgő európai parlamenti választásokról. Ebben az adásunkban fontos témát járunk körbe, mégpedig azt, hogy hogyan lehet manapság a fake news korában eldönteni, hogy információink megbízható forrásból származnak-e. Honnan tudhatjuk, hogy az uniós intézmények hivatalos tájékoztatásáról van-e szó, vagy sem?
6: Az európai választásokra készülve természetesen mindenki tájékozódni kíván a jelöltekről és nézeteikről, mert számos ügyben igen nagy a tét. Az interneten viszont annyi félrevezető információ kering, hogy nehéz megállapítani, valójában mi tény és mi kitaláció. Hadd adjunk néhány támpontot, amelyek segíthetnek hatékonyan eligazodni az információ rengetegben. Kezdjük azzal, miért is olyan fontos a források megbízhatósága. Információink alapján hozunk döntéseket, és vonunk le esetleg téves következtetéseket, ha félrevezetnek bennünket. Képviselőválasztáskor ennek különösen nagy a jelentősége. Az Európai Unió intézményrendszere elég összetett. Működését csak az értheti meg igazán, aki megfelelően tájékozott.
5: Ha bármiről többet szeretnénk megtudni, általában az az első, hogy beütjük kulcsszóként egy internetes keresőbe. Ezzel nincs is semmi gond. Ám jó tudni, hogy nem feltétlenül az első helyen hozott találatok lesznek a legmegbízhatóbbak. A nagyobb látogatottság vagy fizetett tartalmak miatt ugyanis előbbre sorolhatják őket a keresőmotorok. Az a legbiztosabb, ha közvetlenül az uniós intézmények honlapjait nyitjuk meg. Ezeken a webhelyeken pontos és naprakész információkat találhatunk a szakpolitikákról, a jogalkotásról és magukról az intézményekről. Az Európai Unió legfőbb hivatalos webportálja az europa.eu. Rengeteg különböző témában szolgál hiteles információkkal.
6: És azt vajon honnan lehet tudni, hogy hivatalos uniós weboldalakon járunk? Először is az összes weboldal internet címében szerepel az europa.eu domain. Az oldalakon nyelvet lehet váltani, mert az Európai Unió összes hivatalos nyelvén rendelkezésre állnak. Alul mindig fel vannak tüntetve az egyéb uniós intézmények vagy csatornák. Az uniós weboldalakon kizárólag ellenőrzött információk és számadatok jelenhetnek meg. Olyanok, amelyeknek a tényszerűségét tudományos források és statisztikai hivatalok igazolták. Az európai intézmények a közösségi médiában is jelen vannak, saját fiókokat működtetnek. Érdemes ezeket is közvetlenül felkeresni és első kézből tájékozódni. Megbízhatóan és pontosan beszámolnak minden aktualitásról, és tisztázni tudnak fontos kérdéseket. Az ellenőrzött fiókok neve mellett általában egy kék pipa látható, jelezve hitelességüket. Az egyes képviselőcsoportoknak és képviselőjelölteknek szintén van saját hivatalos weboldaluk. Ezekre is érdemes ellátogatni, gyakran részletesen felvázolják a politikai programokat és a javaslatokat, ami megfelelő alapot ad az összehasonlításra.
5: Az is rendkívül fontos, hogy az információknak több forrásban is utána nézzünk. Ha egy adott hír különösen nyugtalanítónak vagy ellentmondásosnak tűnik, ismert és elismert hírügynökségek vagy tényellenőrzők weboldalain bizonyosodjunk meg a helytállóságáról. Végezetül tanácsos fenntartásokkal kezelni a közösségi médiában megosztott információkat. Ezeknek a felületeknek ugyan kétségtelenül megvannak az előnyeik, hiszen könnyen kapcsolatba léphetünk másokkal és lépést tarthatunk a történésekkel, ám a félretájékoztatás és a szándékos félrevezetés melegágyának számítanak. Csak azokat az információkat osszuk meg és higgyük el magunk is, amelyeknek a forrását és a szerzőjét leellenőriztük.
6: A megalapozott döntésekhez tehát megbízható és hiteles információforrásokból szükséges tájékozódni. Különösen igaz ez most, az európai választások előtti időszakban. nem fogunk elveszni a tengernyi féligazságban és valótlanságban, illetve téves következtetésekre jutni az információdömpingben, ha hivatalos weboldalakról tájékozódunk, több forrásból is ellenőrizzük az információkat, és fenntartásokkal kezeljük az internetes tartalmakat.
5: Az európai választásokon szavazatával ön azt fogja eldönteni, hogy kik képviselik majd az ön érdekeit az Európai Parlamentben az uniós jogszabályok megalkotásakor. Voksával még az Európai Bizottság elnökének és az európai biztosoknak a megválasztását is befolyásolja. E döntések nem csak az ön életére lesznek hatással, hanem EU szerte sok más ember mindennapjait is meghatározzák majd. A demokráciát közösen vívtuk ki, sohasem vehetjük adottnak. Fenntartása közös felelősségünk, kivétel nélkül mindnyájunké.
6: Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a European Radio weboldalán.
7: Gada Auschwitzes koncentrācijas nometnes atbrīvošanas 60. gadadienā ANO ģenerālā asambleja pieņēma rezolūciju, ar kuru 27. janvāri oficiāli pasludināja par starptautisko holokausta upuru piemiņas dienu. Holokausts ir grieķu izcelsmes vārds, un tā nozīme saistās ar reliģisku ceremoniju, kurā ziedojums tiek pilnībā sadedzināts. Mūsdienās ar to apzīmē ebreju vajāšanu Eiropā un aptuveni 6 miljonu šīs tautas pārstāvju iznīcināšanu, ko pastrādāja nacistu režīms un tā kolaboranti. Šajā raidierakstā mēs palūkosimies uz vēstures notikumiem Eiropā pirms otrā pasaules kara un tā laikā. Antisemītisms bija viens no nacistu ideoloģijas pamatiem vēl pirms nacisti nāca pie varas. Taču holokausts sākās 1933. gada janvārī, kad Ādolfs Hitlers un nacistu partija pārņēma politisko varu Vācijā. Tajā gadā nacisti sāka īstenot represīvu valsts politiku pret ebrejiem. Šī politika izpaudās kā ebreju īpašuma, tiesību un pilsonības atņemšana. 1938. gada 9. un 10. novembra kristāla nakts grautiņos nogalināja 91 ebreju, nodedzināja vismaz 1400 sinagogas un arestēja un koncentrācijas nometnēs ieslodzīja 30 tūkstošus ebreju. Pēc nepilna gada sākās otrais pasaules karš. Tā laikā nacistiskā Vācija kopā ar saviem sabiedrotajiem un kolaborantiem nogalināja gandrīz 2/3 Eiropas ebreju. Nāvis iemesli bija dažādi – ārkārtīgi smagi dzīves apstākļi, brutāla izturēšanās, masveida nošaušana un nosmacēšana ar gāzi, kā arī īpaši izveidotas nāves nometnes, ko pazīstam kā koncentrācijas nometnes. Holokaustā nogalināja 6 miljonus ebreju. Laikā no 1933. līdz 1945. gadam nacistu režīms un tā sabiedrotie vērsās arī pret citām sabiedrības grupām – romiem, cilvēkiem ar invaliditāti, slāviem, kā arī homoseksuāļiem un cilvēkiem, kas piederēja pie noteiktām reliģiskām un politiskām grupām. Romu un Sintu holokaustu vēsturi plašāka sabiedrība lielākoties joprojām nepārzina. Romu genocīdā nogalināto skaits tiek lēsts no 0,25 miljona līdz 0,5 miljonam cilvēku. Tā ir apmēram 1/4 līdz puse no Romu un Sintu kopskaita pirms otrā pasaules kara. Precīzs skaits nav zināms, jo daudz upuru ģimenes par savu tuvinieku nāvi neziņoja, bet vainīgie savu slepkavību pēdas izdzēsa. Holokausts, saukts arī par Šoā, tika izbeigts 1945. gada maijā, kad sabiedrotos spēki, apvienotās karalistes, ASV, Padomju Savienības un Francijas vadībā sakāva nacistisko Vāciju otrajā pasaules karā. 1945. gada 27. janvārī Sarkanā armija atbrīvoja Aušvicas koncentrācijas un iznīcināšanas nometni. Veicot vairākas ofensīvas, sabiedrotie iekļuva koncentrācijas nometnēs un atbrīvoja izdzīvojušos ieslodzītos. Sabiedroto armija arī savām acīm redzēja bēdīgi slavenos nāves gājienus un atbrīvoja tajos izdzīvojušos gūstekņus. Šajos nežēlīgajos gājienos SS apsargi lika doties ebreju un citas izcelsmes ieslodzītajiem, kad nacisti evakuēja koncentrācijas nometnes. Āno uzskata, ka sabiedrība nepieciešams izglītot par holokaustu un genocīdu, lai paplašinātu iedzīvotāju izpratni par globālajiem procesiem, tādējādi veicinot viņu kritisko domāšanu un pilsonisko atbildību, lai iedzīvotāji augstu vērtētu cilvēka cieņu, cienītu ikvienu un iestātos pret jebkāda veida aizspriedumiem. Eiropas Savienība vēlas uzturēt dzīvu piemiņu par šiem traģiskajiem Eiropas vēstures notikumiem un atbalsta iniciatīvas, kas vairo sabiedrības izpratni par holokaustu un tā piemiņu. Savienība arī finansē programmas, kas veicina holokausta pētījumus. 2015. gada decembrī Eiropas komisija iecēla koordinātoru antisemītisma apkarošanas jautājumos. 2018. gadā Eiropas Savienība kļuva par pastāvīgu partneri starptautiskajā holokausta piemiņas aliansē. Eiropas Savienības padome nāca klajā ar paziņojumu, kurā apņemas cīnīties pret antisemītismu un izstrādāt vienotu drošības pieeju, lai labāk aizsargātu ebreju kopienas un institūcijas Eiropā. 3 gadus vēlāk, 2021. gadā, arī Eiropas komisija pieņēma savu pirmo Eiropas Savienības stratēģiju antisemītisma apkarošanai. Eiropas parlaments ik gadu atzīmē starptautisko holokausta upuru piemiņas dienu un ir pieņēmis daudz rezolūciju par antisemītismu, rasismu, ksenofobiju un citiem neiecietības veidiem, naida noziegumiem un naida runu. Palūkosimies uz dažām no šīm rezolūcijām. 2017. gadā parlamenta deputāti pieņēma rezolūciju par antisemītisma apkarošanu, kurā viņi mudināja dalību valstis veicināt skolās zināšanu apkuvi par holokaustu. Parlaments arī pauda bažas par antisemītisma pieaugumu. Tas uzsvēra, ka rasisms un ksenofobija ir nevis viedoklis, bet gan noziegums. 2018. gada oktobra rezolūcijā par neofašistu vardarbības palielināšanos Eiropā deputāti vērsa uzmanību uz to, ka Eiropā pieaug vardarbība pret ebrejiem. Deputāti aicināja dalību valstis vērsties pret holokausta noliekšanu, to starp pret nacistu un viņu kolaborantu pastrādāto noziegumu trivializēšanu. 2019. gadā parlaments pieņēma rezolūciju par Eiropas atceres nozīmi Eiropas nākotnei. Tajā deputāti aicināja izglītībā aktīvi runāt par mūsu sabiedrības, daudzveidību un kopējo vēsturi, tajā skaitā par holokaustu un totalitāriem un autoritāriem režīmiem, kuri bijuši par iemeslu ciešanām, vardarbībai un sašķeltai Eiropai pusgadsimta garumā.